van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

enjoy yourself.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Ez a feleségem, Caroline. Látjátok, hogy megy a metszőollú nyela a kerti cipőjéhez? Ez nem véletlen. Ezt már a puszta látványa lefáraszt. Nem volt mindig ilyen. Régen boldog volt. Régen boldogok voltunk.
2: Remélem, látom holnap is.
1: Elvesztettem valamit. Nem tudom pontosan mi az, de... tudom, hogy nem voltam mindig ilyen kába. De tudjátok mit? Sosincs késő megtalálni, ami elveszett.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a kánikula, holnaptól lehűlés jöhet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. A rendőrök 2024. decemberében foglalták le a mobiltelefonját, amelyen összesen 931 kifogásolt felvételt találtak. Az ügyben nemrég előkészítő ülést tartottak a debreceni járásbíróságon. A részletekről Dobó Dénes, a debreceni törvényszék szóvívője tájékoztatta rádiónkat.
2: A vádlott 2023. augusztus 13-ától 2024. december 3-áig a hajdúsámsoni otthonában internetezve rendszeresen töltött le olyan pornográf képfelvételeket, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan részben 18. életévét, részben 12. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket a nemiséges súlyosan személyrem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.
1: A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a tárgyalás tovább folytatódik. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a Kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A versenyzőkre egy 950 és 1250 méter közötti körpálya várt, a befutót pedig egy emelkedős macskaköves szakasz nehezítette. A DSI Cycling Team 9 sportolóval indult, és a bajnoki cím mellett több értékes top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. A szezon következő fontos állomása 2 hét múlva a hegyi országos bajnokság lesz. Számolt be róla a dsi-debrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

Golden Eye, egy kis James Bond muzsika, 6 órakor a Best FM rádióban Tina Turner-től. És mindjárt Shabuzi és a Bar Song a reggel nyitányában a 104,6 MHz-en. Az előző dalhoz csak annyit, hogy óriási az izgalom, mert mi mindig nem lehet tudni, hogy ki lesz a következő 007-es. Ugye a Golden Eye alatt, ha jól emlékszem, akkor ki is volt? Pierce Brosnan. Ugye? Ankara Eckhausen. Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát.

0: És sok-sok friss információval látjuk el önöket, önöknek köszönhetően. Itt van mindjárt a legfrissebb, a reggel első közlekedési információja. Csak annyit látok a Viber üzenő falon, hogy most teszik be. Júj, de izgi! Olvassunk vissza egy üzenetet Tihamér barátunk esetében. Na ná, hogy a Budai Nagy Antal utcai trafiboxról írt. Köszönjük, Tihamér!
1: Ismét megrendezik a Térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hetedik alkalommal rendezik meg a Térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről minikonferenciát is rendeznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalmat, történészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogatókat. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarátabb technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veig Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavaly évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
0: A Balatonról térjünk most vissza, ide Kelet-Magyarországra, bár tény és való, hogy a mai utolsó, mondhatni kánikulai nap sokkal kellemesebb lehet a vízparton, de hát ez a szeptemberi hőség az már mégsem olyan, mint egy júliusi nyári nap, 32-33 fokkal. Na hát, szeptember 9-e és szerda, mit ígérnek már a szakemberek?
1: Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. A meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
0: Sőt, lehet, hogy benézünk a 20 fok alá is, napközben, mint csúcsérték, hát ez jelentős visszaesés a mai 30-32 fokhoz képest, nyilván. Köszönjük, Évi, az infót, és szevasz, jó reggelt neked is, gondolom, mit szeretnél mondani, de szerintem már tudunk róla.
4: Szia, Laci, Gabika vagyok, régen beszéltünk, most élesítették a trafipaxot a Budain.
0: Úgy ám, nem csak azért, mert az előbb Tihamér megírta ugyanezt a hírek előtt, hanem azért, mert Vivien is éppen most érkezik a pakolászó rendőreivel a Budai Nagy Antalon. Nagyon köszönjük a figyelmeteket és az információkat, számítunk rád és rátok a továbbiakban is, mert hogy indul a reggel a 11 kedvenceitekkel, 6 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

Hámint hazai. A Best FM-en.

ébredjen ránk. Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel. I don't wanna fight and I'll be your star.

0: We All, a 2014-es dal című műsor döntője, Bogi Val.
1: Jó reggelt!
0: Azzal a Bogival, aki mostanság feltűnt az egyik nagy kereskedelmi televíziós csatorna egyik zenei tehetségkutató műsorának mesteri, vagy mentori, nem, mesteri székében, és itt jött a gondolat, hogy biztos, hogy jót tesz egy ilyen elvállalás az ember brendjének, mert én mi más sem olvasok a Facebookon, csak így görgetve a hírfolyamot, hogy annyira nem, mármint, hogy nem tett jót ez a munka elvállalása Bogi brendjének, mert hogy inkább hideget, mint sem meleget kap nem csak a műsor, hanem mondjuk a mesterek is. És na igen, jogos a kérdés, hogy van az a pénz? Én azt gondolom, hogy nincs. A minap én is kaptam egy különleges felkérést, na nem mentori vagy mesteri pozícióban, annál jóval kisebb, de annál nagyobb veszélyeket rejtő pozícióban, és meg sem vártam, hogy mennyi is az annyi, hanem kategórikusan kijelentettem, hogy nem. És hát utólag látva a videó felvételeket, szerintem jól tettem, de ezt előzetesen is lehetett tudni. Szeptember 9-e van, és már szerda! Jó reggelt kíván mindenkinek Debrecen kedvenc rádiója, főképpen az Ádámoknak, úgyhogy hamarosan el is énekeljük majd nekik azt, hogy Ádám, hol vagy? Meg jön egy Ádám, egy híres Ádám itthonról a zenei világot illetően. És jönnek közlekedési információk is a Best FM-en. Nagyon sokan írták már a hírek óta is, hogy a budai Nagyantalon beindult az élet. Köszönjük szépen, ez a reggel, úgyhogy örülünk nekik, mert legalább figyelik, és mondjuk visszafogják egy picikét a forgalmat ott, ahol lehet, hogy kell, hogy visszafogják. A reggeli forgalomról majd várjuk az infókat, mi pedig játsszuk töretlenül a debreceni zenei kedvenceket, mert nem csak Debrecenben, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Anita, speciálban jöhet egy dal? Azt írja, hogy na tessék, a mai 41. születés napon az enyémen, mármint az övén búcsút mondunk a hőségnek, és jöhet a Vénasszonyok nyara. Mondja ezt egy egészen fiatal asszonyság. Anita, hát boldog születésnapot kívánunk neked, Lady Gaga és Bruno Mars dalával 2 perccel 6:45 után.

0: Mercy, Mercy, a Best FM-en Duffy slágere. A szerda reggelben, jó reggel, Debrecen, mindjárt fél hét van. Ádám nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük a Best FM rádióban, és jönnek a híres születésnaposok is. Például 198 éve született Lev Tolstoj, író, aztán 95 éve Latinovics Zoltán, színművész. És ma lenne 52 esztendős Zavadszky Gábor, válogatott labdarúgó, aki 2006-ban Cipruson, Limaszolban vesztette az életét. És magyar színészek, Huiber Feri, 52 éves ma. Mucsi Zoli bácsi, ő meg 69, mindjárt vele folytatjuk, csak előtte mondok még néhány nevet, Hugh Grantét, ő majd lehet a következő órában jön, vagy azután 66 esztendős lett, Adam Sandlerét, aki lehet a következő órában jön, vagy azután pedig 60 esztendős. A zenei világból a Eurythmics együttes egyik fele, David Stewart, azaz Dave Stewart ma 74 éves. Később az 51. születésnapján köszöntjük Michael Stephen Bublé-t, azaz Michael Bublé-t, és nem feledkezünk el a csodás Péter Szabó Szilviáról sem, aki a Nox együttes énekes nője, és ma a 44. születésnapját ünnepli. No, de akkor térjünk vissza Magyarország egyik legjobban imádott színészéhez, utánozhatatlan figura, utánozhatatlan karakter, Kapa bácsi, azaz Mucsi Zoltán ma ünnepli a 69. születésnapját, úgyhogy igyunk egy pohárral az ő egészségére.
1: Na, mi van? Aranyapám. És szól a stresszre. Figyelj, ne igyál, figyelj, nézd meg. Engem is lekarmol az ideg a seggem. Aztán nem iszom, ha nem inni kell, mert ha iszol, akkor nem csak stresszes leszel, hanem hülye is. Nagyon hülye. Figyelj, engem is padlóra küldött a stressz régen. Aztán ittam, nem ittam, vedeltem, mint az állat. De most már nem iszom, mert nem inni kell. Nem inni, hanem kitalálni valami megoldást, érted? Én kitaláltam, aranyapám. Figyelj,
0: Hát ő kitalálta a megoldást. Boldog születésnapot kívánunk Mucsi Zoltánnak. És igyunk az Ádámok egészségére is.
2: Köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat! Az Ádám bibliai férfi név, az első emberpár férfi tagjának neve. A név valószínűleg a Sumérra vezethető vissza, és héber eredetű, jelentése atyám. A héber és az arab nyelvekben az Ádám szó egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. Idegen nyelvű változatai Adán, Adam és Adamo. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ádám bibliai alak, Clark Ádám mérnök, Mányoki Ádám festőművész, Ádám Opel német mérnök, az Opel autógyár alapítója, Steinmetz Ádám vízilabdázó, Török Ádám zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Ádám, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ja, Adam Sandler, színész szintén, és hát fenyvese Gabi Ádámja.

A Magyar Televízió bemutatja 1967 Ráncdal Fesztivál az Ádámok tiszteletére. És hát az Ádámok tiszteletére érkezik Végvári Ádám, akinek egy időben elég sok lemeze jelent meg. Hol Ádámként, hol Ádám és Évaként, vagy hol Neoton Familiaként. Köszönhető ez a korszak mindent eldöntő urának, Erdős Péternek, akinek a róla készült dalából most nem idézünk részleteket, mert mégiscsak egy rádió műsor lennénk, de az Ádámokat köszöntjük egy Neoton Familia dallal. Ne így kezdjük már ezt a szerdát, jó, hogy hosszú az a nap.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.

A pénzügyek hangsúlyosabbak az ön számára, nem kizárt, hogy munkája elismeréseként pénzhez jut. Szűz, szinte ölébe hull a siker, szívét melengető hírt hallhat és élvezheti valaki csodálatát. Mérleg. Egy már lezártnak hit vita ismét kiújulhat, és ennek hevében próbára lesz téve a türelme. Ne ragadjon le apróságokon, mert kitartása és jó üzleti érzéke segíteni fogja céljai elérésében. Skorpió, nem csak a munkahelyed, az otthoni teendői is megszaporodnak, szerencsére segítsége is akad. Nyilas, akadályozzák az előmenetelében, hirtelen korlátokba ütközik. Akkor léphet ki a kellemetlen korlátok közül, a szakmai oldalra összpontosít. Bak, tartsa magát távol olyan emberektől, akik mindig csak panaszkodnak, lehangulóak, rossz hatással lehetnek a kedély állapotára. Vízöntő, új megvilágításban látja személyes ügyeit, párkapcsolatát, ez megszilárdítja önt lelkiekben, sőt segíti a jó döntések meghozatalában. Alak, tele van ragyogó ötletekkel, újító elképzelésekkel, élénk társadalmi és társasági életet él.

Kara Echoes 2026 nyarának egyik legnagyobb slágere. Mindjárt mutatom 1985 nyarának egyik legnagyobb slágerét, de előtte egy szomorú hír. Többen érzékelték, Debrecenből is látszott az óriási füst Hortobágy irányából. Az okát gondolom már mindenki tudja, száraz fű és nádas éget Egyek térségében, annak külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park területén, ahova a tűzoltó katasztrófa védelem nagy erővel vonultak ki már tegnap az esti órákban oltani. A 3322-es számú útról van szó, és most jött a hír, hogy biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat az említett tűzesetnél, tehát a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Hey, akkor még mindig nincsenek ott kész. Szóval ez volt az, amit sokan láthattak és érzékelhettek, és fotózgatták, és láttam a Facebookon. Szeptember 9-e és szerda, még egy forró nyári nap, akár 30-31-32 fokkal, és a nyár igazi slágereivel, de hogy a 80-as évek első felében kik voltak azok, akiknek a muzsikáira a Digiben táncoltunk, akár itt Debrecenben is, emlékeznek még a Rigera nevű együttesre. Egy duó volt, egy italo-diszkó duó, úgyhogy mielőtt villám voksoltatnánk önöket majd 7 óra után, még 7 óra előtt jön egy szubjektív top 3, és egy ilyen volt, ilyen lett rovat egyben, mert hogy ma ünnepli a születésnapját Stefano Righi, 66 esztendős lett, a Rigera együttes. Frontember az egyik a kettőből. Milyen slágereket köszönhetünk nekik? Nálam a harmadik helyen a No Tango Dinero.

Kicsit egy kaptafa volt, de attól még jó volt, és imádtuk tényleg az italodiszkó világában a két srácot. Azt írja Laci, hogy így már megvan, ugye? És ha megmutatom a nálam number one-t, 85 nyarának egyik legnagyobb slágerét, amelyet egyébként az F-Felem együttes is feldolgozott. Figyelj, ez is ismerős lesz. Aha! Hát a nyárnak nincs még vége. Tényleg nincs, mert ma még nyár van, holnap meg már ősz. Úgyhogy jön, mármint a hőmérsékletek szempontjából. Úgyhogy jön most a Rigiera, és ez ilyen volt, ilyen lett rovat.

Ancsa, már nem emlékszem, te kérted a múltkor, szeptember 1-én, hogy ezt odalt játszom le neked? Valaki reklamált, hogy miért nem megy az FLM-től a véget ért a nyár. Na tessék, itt van, de nem az FLM miatt, hanem a Rigéra miatt, akiknek ez a dal volt az eredeti daluk. Hogy nem ez, hanem ennek az eredetie.

Azt írja Detti, hogy imádom ezeket az időutazásokat veled, Laci, a legszebb gyermek és ifjú korunk évei. Hát ezt úgy látom, hogy többen megosztották, mármint ezt a gondolatot a Fiber üzenőfalunkon is. És néhányan még szavaztak is. Ennyi, hát ez még nem az volt. Nem a reggeli villámvoks. Az majd most jön, mert mindjárt most lesz 7 óra. Egyébként a 80-as években, 1985-ben jártunk. Szóval akkor Ancsa, te voltál, aki kérted ezt a dalt. Figyelj, ami késik, nem múlik, jobb később, mint soha, ugye? Most megkaptad. Szeptember 9-én szerdán, ma még nyár, holnap már inkább ősz, de erről Évi jön, és beszél önöknek, én meg arról, hogy milyen zenék között semegézünk ma a villámderbiben. Nickelback! És a rockstar!

0: Te Zsófi, te nem lehetsz ennyire biztos a dolgodban. Mi van akkor, ha ez jobban tetszik?
1: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég. Minden este hangosan szólít.
0: Lejának úgy látom, hogy jobban. Hát Zsófi marad az egyesnél, de csak azért Zsófikám, mert még nem mutattam a hármast.
1: Jó a képzavar.
2: Ej, tudom, hogy nektek ez idegen, hogy ilyen gyorsan élek, sajnos engem gyerek.
0: És nyomják az egyeseket, vagy a ketteseket, pedig még gőzük nincs, hogy mi lehet az igazi number van a ma reggeli villámvoxban. Na? Na? Hát azért vannak, akik változtattak a véleményükön. A végeredmény a hírek után rögtön.
3: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
7: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
8: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
9: Irány az XXX Lutz!
8: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Reklámot hallottak.
11: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
11: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel tellel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
12: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
11: Ma tetőzik a kánikula, holnaptól pedig enyhe lehűlés jön. Holnaptól csapadékra is számíthatunk, addig pedig a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felélénkülhet a szél is, éjszakára 15 fokig is lehűlhet akár a levegő. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem lesz már nagyon meleg, a 30 fokos hőmérséklet értékektől egyelőre elköszönhetünk.
0: Köszönjük szépen, Évi! Akkor ma még egy kis nyár, aztán holnaptól már ősziesebb időjárás. A hétvégén benézünk majd a 20 Celsius fok alá is, és nem a reggeli órákban, mert most éppen 15-16 fok van Debrecen belvárosában, hanem napközben, és 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Köszönjük a hétvégi programajánlót, vasárnap találkozunk a fórumban, a szívünk napján, a fő az egészség, kis makmarciot leszek majd aztán. Mindenféle hasznos információkkal látom el önöket. A szakértőknek köszönhetően, önöknek köszönhetően pedig millió szavazat érkezett a ma reggeli villámvoksra.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Látom, vannak születésnaposok is. Valaki 18 esztendős lett ma is. Apuka szavazott? Kémeri Kíra! Boldog születésnapot kívánunk neked! És Juditéknál is ünnepel valaki, csak annyi szavazat jött, képzeld el, Juditkám, hogy nem találom a tiéteket, pedig abban tudom, hogy benne volt, hogy ma egy aprócska rajongó születésnapot ünnepel, még keresem, nem adom fel, legfeljebb majd akkor a number van után még visszatérünk ezzel a témával, mert hogy ma igen, ők nyertek, igen, a Europe együttes, a svéd Bon Jovi, és a csapat legnépszerűbb slágere, a The Final Countdown, megvan Judit, mondom, ki ünnepel ma, Árva Nóra Boróka, boldog születésnapot kívánok neked!

0: Első kézből az utakról.
1: Baleset, sajnos, mondom, hogy hol, az Árpád téren, a Csapó utca felé, a középső sávban két autó ment össze, egy-két perce. Ezt érdemes lesz egy darabig majd elkerülni, úgy tartja Zoli. És szerintem, Robin, neked is ugyanez a véleményed, az Árpád téren most történt egy baleset, Laci. Valószínűleg a környéken dugóra kell számítani. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy ott van a Kassai, meg ott van a Rakovszki, meg ott van a Csapó utca, nem kell ahhoz baleset, hogy ott dugó legyen. Most azért hatványozott lesz a dolog a szerda reggelben.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
1: Kíváncsiak, hogy ma reggel mely két zenei kedvenc között volt óriási derbi, amit végül a Europe együttes nyert meg a Final Countdown-nal? Szerintem már tudják. De ha nem, akkor elindítom sokak örömére 4:08 előtt egy perccel a Csavargót, Kevin és LL Junior az Erda reggelben áll.

0: Rockstar. Már van a Be a Rockstar, a Best FM-en a Nickelback dalát hallották. Jó reggelt kívánunk!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: És igen, az egész család szavazhat velünk a reggeli villámvusban, ezt többen tették ma reggel is, te jó ég, rengetegen, és vannak új szavazók is. Imádjuk az újszülötteket, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük őket, és várunk benneteket majd holnap is. Például Gizi és Robika, ők új szavazók voltak, hát nem úgy debitáltak, ahogy szerettek volna, mert ők bizony a csavargóra szavaztak, de a csavargó csak a második helyen végzett. A harmadik természetesen az előbb hallott Nickelback dal lett, úgyhogy látom, a jóslat bejött, mondom kinek, apának, Boldinak és Borkának. Apa a hármasra szavazott, nyert is, Boldi a kettesre, ez lett a második ma reggel, és Borka pedig az egyesre, itt a végén pont azt játszottam, mégpedig a Nickelback dalát. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en. Szeptember 9-e az Ádámok névlapja, ne feledkezzünk meg róluk. És a balesetről sem, ami a Csapó utcában történt, az Árpád térnél többen jelezték, két autó koccant, úgyhogy ha még ott vannak, szerintem még igen, nem hiszem, hogy ilyen rapid módon elintézték a felek egymás között a kérdést, hogy vajon ki és miért hibázott. Szóval ott vannak, akkor dugóra számíthatnak. Kassai, Rakovszki, Csapó utca, ugye erről a Góc pontról beszélünk, és egyébként a Csapó utca felé a középső sávban történt, két autó ment össze a Csapó utca felé. Ha bővebbet tud, akkor csak a Best FM. És aztán kényeztessük még picikét a rockrajongókat, mert írta is valaki, hogy neki mindegy, hogy milyen muzsika, csak rock legyen a háromból. Hát volt kettő is, mert nyilván a Nickelback is rock volt, meg a Europe is rock volt, a soft rock kategóriából, amely most jön az egészen kemény és Debrecen nagy zenei kedvencei, a megunhatatlan Tankcsapda. Az önök kedvenc rádiójában, ahol hamarosan Hollywood egyik legviccesebb figuráját köszöntjük a születésnapján, de előtte nem kell semmi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó. Az alvás szakértője.
7: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.

0: Valmar, és ha nem az a lánya, Best FM-en álmatlan esték, és remélem, hogy nem álmos reggelek, hogy ne legyen ilyen a mai reggel. Erről gondoskodik a Best FM. Kata izgul, nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik film részlet jön Adam Sandlertől. Mondtam én, hogy Adam Sandlert köszöntjük a születésnapján? Jó, még az előző órában igen, úgyhogy aki korán kelt, az hallhatta már akkor, valóban ő jön, de hogy az 51. randi, az apafej, a nagyfiúk, vagy valami egészen más, az egyenlőre még titok, de csak addig, amíg ki nem derítjük, mi a helyzet az Árpád téren. Jó reggelt neked is a Best FM-en.
1: Szia, Anita vagyok. A Árpádtéri balesettel kapcsolatban szeretném mondani, hogy a Kassairól a Rakovszki felé a belső sávban történt egy látutásos baleset. Én úgy láttam, hogy már próbálják elvontatni a sérült autót, úgyhogy talán nem tart már sokáig.
0: Valószínű, hogy nem, mert Losi azt írja, hogy az Árpád téren a templom előtt történt, és hogy félrehúzódtak a Rakovszki felől és sávba, úgyhogy nem képeznek túl nagy akadályt, tehát el lehet onnan hagyni a helyszínt, meg mégis lehet közelíteni, igaz, hogy lassabban, mert azért nagyobb ám a torlódás ennek a balesetnek köszönhetően. Önöknek köszönhetően pedig mindenről is tudunk 500-540 és 30-933-1046. Igyekszünk meghálálni a figyelmüket rendkívül színes zenei kínálattal és olyan vicces, vagy éppen megható pillanatokkal, mint a következő Adam Sandler 60. születésnapjára, nem hiszem el, hogy ma már 60 éves ez a furi figura. Na hát, legyen boldog az ő napja!
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Missia hozott a barlangomba, hercegnő?
4: Beszélnem kell veled.
3: Rendítsek. Mit hoztál?
4: A naplómat. Minden este írok bele.
3: Mikor kezdted a naplót?
4: Azután, hogy először láttam a filmet.
3: Igazán?
4: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: kis jó Offspring, bármikor jöhet, azt írták a hallgatóink, hogy milyen jó kis rokkos hangulatban van ma a zenei szerkesztőtök, László. Ó, hát nekem is feltűnt, lehet felkelt, és azt látta, hogy nem csak a föld kerek, hanem a nap is kerek a fejünk felett. Szép nyári napra ébred Debrecen, és a megye, mondom a megye, de jó ezt így kimondani, hogy a megye. És hát amíg a föld meg a nap kerek, tudjuk, hogy mindig lesznek rockerek. Kényeztettük egy picikét tényleg ebben az órában őket. Na most akkor valami egészen más jön, mert amúgy is a reggel gondolatával folytatjuk, és Timi közlekedés információjával, ami reflektálás az Árpád térre, ahol baleset történt nem sokkal ezelőtt, de viszonylag hamar lerendezték a felek, mert azt írja Timi, hogy járható az Árpád tér, nincs már ott sérült autó. Timikém, köszönjük neked is!
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a

Egy vacsora is lehet titokzatos a behajtott ablaktáblák mögött. A vándor megáll az ablak előtt, melynek szárnyait az imént zárták le. Az út már sötét és harmatos. Cigarettára gyújt, felnéz az ablakra, tudja, hogy minden kísérlet, mellyel a másik világ felé közeledik, nevetséges és reménytelen. Talán még felmehetne az idegen ajtóhoz, kopoghatna. De aztán eszébe jut, hogy már elfeledte a kopogás titkos jelét.

0: új zenei kedvenc, a Temper City, a Best FM-en, a szerda reggelben. Jó reggelt, és jó reggelt neked is. Szervusz, kedves barátom, mi áradban?
1: Szia, Laci, csak azért hívnálak, mert a Hold utcán kint feladjál az utcán egyedül egy cuki fehér kutya. A fajtája beazonosíthatatlan, a puli és a törpe golden retriever között bármi lehet.
0: A puli és a törpe golden retriever között bármi? Hát elég tág az intervallum. Csapókert, Hold utca, hiányzik valakinek otthonról egy kis cukiság? Akkor nosza rajta, kedves gazdi, ott megtalálod a négylábú kedvencedet. És hát valami egészen más, ebből nem lesz remélhetőleg közlekedési hírek és baleset. Volt egy az Árpád téren, úgy néz ki, hogy továbbálltak a felek, szabad a pálya, továbbra is óvatosan a budai nagyantanal a Trafibox környékén, és Évi telefonált, pontosabban Gyöngyi írt Viber üzenetet, hogy a Kard utcán is legyen minden rendben, ne kelljen ott senkivel sem kardozni, és aztán a párbajban már kikapni. 500-540 és 30, 933 104-6. Magyarország egyik legszebb hangú és legszebb énekesnőjének van ma a születésnapja. Na, ki lett 44 esztendős? Már is megmutatja Debrecen kedvenc rádió.

Subjektív top 3 a Noxtól, a harmadik helyen az a sláger, amelyel 2005-ben Kijevben képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Hát ez idén már nem nagyon működhetett volna, meg az elmúlt években sajnos. A harmadik helyen a Forog világ, a második helyen... A százszor ölej még! Nem kérdés, a 2000-es évek elején alapított Nox formáció Magyarország egyik kedves csapata volt. Tomi és Szilvi, Péter Szabó Szilvia, ő lett ma 44 esztendős, és bár próbálkozott szóló albumokkal és dalokkal, azért azok annyira nem jöttek be, viszont ő egyszer bejött ide, velem szemben ült a stúdióban, és együtt ébresztettük Debrecen sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk, és mit is kívánhatnánk még, hogy hamarosan lehessen újból lehetőség Kijevben Eurovíziós Dalfesztivált szervezni, és hogy Magyarország is ott lehet.

Mi pedig szeretünk téged, kedves Péter, Szabó, Szilvia, legyen boldog a napod, ezt kívánja Debrecen kedvenc rádiója, ahol érkezik Pinka!

neki tegnap volt ugye a születésnapja, neki meg ma van. Már csak az a kérdés, hogy kettőjük közül kinek a Eurythmix együttes női, vagy éppen férfi tagjának? Mégiscsak egy duóról van szó. És duóról van szó, egy időben még a csapból is ők folytak.

0: 8 és 9 óra között nem csak születésnaposok, hanem névnaposok is érkeznek, hiszen ma az Ádámok ünnepelnek.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
3: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
2: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse! civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap!
5: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
6: Irány az XXX Lutz!
5: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
8: Reklámot hallottak.
9: Berobbant az X-Faktor színpadára a debreceni bíró Olivér. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a hőség, holnaptól lehűlésre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Berobbant az X-Faktor színpadára a debreceni bíró Olivér, és rögtön négy igent zsebelt be. A 27 éves énekes a saját dalával a flakonos borral állt a mentorok elé, és nem kellett sokáig győzködnie őket. Olivér így négy igennel tovább jutott a válogatón, és egy lépéssel közelebb került az X-Faktor színpadához. De vajon ő hogyan élte meg a válogatót, és milyen érzés volt ott állni a mentorok előtt? Erről már ő maga mesél rádiónknak.
10: Én a színpadon mindig nagyon jól érzem magam, azért van már benne egy kis rutinom, viszont most azért ez egy versenyhelyzet volt, és olyan előadóknak kellett énekelnem, ráadásul saját dalt, akik nekem nagy példaképei, meg gyerekkoromban őket hallgattam, rajtuk nőttem fel, és ez egy nagyon nagy kihívás volt még számomra is igazából, nagyon izgultam amúgy, megmondom őszintén, de amikor elindult a dal, és elkezdtem énekelni, és láttam, hogy tetszik a mentoroknak ez a dal, akkor így egyből elengedtem magam, és teljesen átadtam magamat a színpadnak, úgyhogy végül is nagyon jól éreztem magam.
9: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Számolt be róla a dsidebrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
0: És forró pillanatok nem csak napközben, hanem a reggeli közlekedésben is Debrecenben, mégpedig a Nagyerdőn. Szervusz, jó reggelt neked!
4: Halló, szia, Nagy Péter! Az Augustánál baleset van, úgyhogy eléggé betorradott itt a Nagyerdő ezen része, csak mondom, szólok.
0: Petya, jó, hogy szóltál, Laci is jelezte, elég durva a történet, nem azért, mert hogy komolyabb baleset, hanem azért, mert ugye van ott két sáv, egy halad a Dóci felől, a Dóci utca felől az Augusta felé, egy meg vissza, és az Augusta felé haladó sávot foglalják ebben az utoléréses koccanásban a Móricz Zsigmondon a felek, olyannyira, hogy mivel elég erős Laci és Pali, neked is köszönjük az információkat, szóval elég erős a szembe jövő forgalom, hát azért ott várni kell, hogy át tudjunk haladni, a szemben jövők előzékenységén múlik, úgyhogy inkább tudják mit? Kerüljük most a Móricz Zsigmondot.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: De ne kerüljük a Best FM-et, ahol garantáltan a legfrissebb közlekedési információk önöktől, önöknek, és csak a kedvenceken.

0: Hú, micsoda reggel! Köszi a remek muzsikákat, Laci! Nagyon szívesen, Ágnes!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Egy kis depes mód bármikor jól esik, még most a szerda reggelben is. A 104,6 MHz-en. Jó reggelt, Debrecen! Mindjárt az Ádámokat keressük, és köszöntjük a nevük napján, de jönnek a közlekedési információk. Most Zsola erősítette meg a balesetet a Móri Zsigmond körúton, tehát az Augusta útján, ahogy azt a debreceniek ismerik. Ha a Dóczi felől tetszenek érkezni, a Dóczi József felől, akkor Augusta felé haladva azt a sávot blokkolták a felek. Utoléréses baleset történt, és mivel elég erős a szemben jövő forgalom is, ezért nem nehéz kikalkulálni, hogy milyen torlódás van ott. Most ezért mindenkinek azt javasoljuk, hogy inkább kerülje. Jó? Máté, köszönjük a bejelentkezést. A Budai Nagyantalnál a Trafi Boxból nem fánkot osztogatnak. Nem? Hát akkor mit? Jó, a kérdés költői volt. És nem várunk választ rá. Viszont várjuk a névnapos regisztrációkat. Az Ádámokat lehet ma regisztrálni a bestfmdebrecen.hu oldalon.
3: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat! Az Ádám bibliai férfi név, az első emberpár férfi tagjának neve. A név valószínűleg a Sumérra vezethető vissza, és héber eredetű, jelentése atyám. A héber és az arab nyelvekben az Ádám szó egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. Idegen nyelvű változatai Adán, Adam és Adamo. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ádám bibliai alak, Clark Ádám mérnök, Mányoki Ádám festőművész, Ádám Opel német mérnök, az Opel autógyár alapítója, Steinmetz Ádám vízilabdázó, Török Ádám zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Ádám, aki most a rádiót hallgatja.
0: Reggel olyan sikerem volt 6 és 7 óra között ezzel a rövid bejátszással, és nem csak az Ádámok tekintetében, hanem a Best FM rádió hallgatói esetében, hogy úgy gondoltam, nem ártok vele, ha a később ébredők számára megismétlem, mert hogy nagyon is aktuális.

0: csavarok.
1: Fenyvesi Gabitól egy igazi cukiság 60-as évekből, 1967 Táncdal fesztiváljából. És most jöjjenek a srácok. Közülük az egyik, akit egyébként Ádámnak hívnak, Nagy Ádámnak, akik a 90-es években még a Csapból is folytak. Emlékszem, amikor megnyitott a Debrecen pláza. Hetente voltak ilyen zenés partik, és itt debütált Roy és Ádám egy ilyen szerda délutánon. Boldog névnapot, Ádám, a Csapból is én folyamén.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
5: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

How Deep Is Your Love a Best FM-en. Calvin Harris dalát hallották. Na mi helyzet a Móricz Zsigmondon? Ott vannak még a balesetet szenvedett felek? Ugye az Augusta felé haladva lassították rendesen a forgalmat, de hát visszafelé is, mert hogy a szemből jövőknek néha azért csak illő volt átengedni valakit, azt a sávot, tehát a Teva felé haladó sávot blokkolták az autósok. Remélem már vége. 500-540, ha igen, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, SMS Viber számunk a 3933-1046. Ide jöhetnek a közlekedési és egyéb információk. Amit viszont itt nem lehet, születésnaposokat, névnaposokat, vagy éppen évfordulósokat regisztrálni, ezt kérlek benneteket a bestfmdebrecen.hu oldalon tegyétek. Nem győzzük eleget hangsúlyozni. Apropó, születésnaposok, olyan 80-as évek egyik meghatározó New Wave, Szinti Pop duója 1980-ban kezdték együtt egy skót énekesnő és egy angol zenész producer, ők ketten a Eurythmics-el. Vagy ahogy annak idején kezdő rádiósként konferáltam őket, Eurythmics. Jaj, bocsika. A 80-as évek egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb zenei formációja volt. Több mint 75 millió lemezt adtak el. Kaptak Grammy-díjat, több Brit Awards-ot megnyertek, és beválasztották őket a rock and roll hírességek csarnokában is. Ők ketten olyan muzsikákat készítettek, mint a Here Comes the Rain Again. Vagy a There Must Be an Angel.

egy idő után aztán szóló karrier felé kacsingattak. Annie Lennox is, és a mai születésnapos Dave Stewart is. Ennek legjelentősebb állomása ez a dal volt.

1983, az igazi áttörést hozó Sweet Dreams, Dave Alan Stewart 74. születésnapján.

0: Follow the Flow, és egy új kedvenc, a Beszívom. A dal, ami nagyon vicces, és nekem mindig ez fog most már róla az eszembe jutni, amikor először lejátszottam jó pár nappal ezelőtt. Az egyik kedves barátom, Mihály rám írt, és azt írta, hogy Lacikám, ez az én számom, hogy ugorjak a kútba, ugyanis Mihály foglalkozása kútfúró szakiparos mester. Ez jó. Amit most következik, az kevésbé. Ivettel folytatjuk. Szervusz, jó reggelt, mit láttál?
1: Ja, Laci, a Miketércsi felől befelé haladó felüljáró külső sávban koccanás itt állnak.
0: Ott állnak bizony, András, neked is köszönjük, Miketércsi úti felüljáró, tehát a homokkerti koccanásos baleset a külső sávot foglalja el a belváros felé haladva. Van még 10 percünk 9 óráig hátra. Nem is mondtam, a következő órában játszani fogunk. Tudják, a jövő héten várja majd önöket a Nagy Erdei Stadionban az egyetemi tanévnyitó buli, és erre lehet majd jegyeket nyerni, de csak a következő órában. Mielőtt ez megtörtént, nem majd jönnek még a friss hírek, és előtte még köszöntjük a mindig sármos Hugh Grantet, aki ma 66 esztendős lett. Ma van a születésnapja, szinte hihetetlen, hogy 66 ma Hugh Grant, és hát az is hihetetlen, ami történt vele a Sztárom a párom című filmben.
2: Nem kérhet csésze teát, mielőtt elmegy?
3: Nem.

0: Kávét?
1: Nem.
0: Narancsjuszt? Gondolom nem. Más hideg italt? Kólát? Vizet?
1: Nem.
0: Maga mindig nemet mond mindenre?
1: Nem. Most már mennem kell. Köszönöm, hogy segített.
0: Szívesen. Maga, ha szabad így mondanom, Angyali, csak azért mondom ezt most rögtön, mert ha azt a szörnyű könyvet elolvassa, nem jön be többet a boltba.
1: Köszönöm.
0: Igen, hát én köszönöm. Ez hihetetlen élmény. Hihetetlen, de élmény. Ó, bocs.
2: Hihetetlen, de élmény. Mit akartam ezzel?
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best

0: Volna-e kedved játszani én velem? Én velem? Ha igen, akkor figyelj, mert mindjárt elmondom, hogy hogy nyerhetsz páros belépőket a Best FM-en a nagy jövő heti egyetemi tanévnyitós óra. Szóval a következő órában, amelyben érkezik majd Tame Impala, az újkori Frank Sinatra, Michael Bublé, akinek nem mellesleg ma van a születésnapja. És akiről sajnos már csak megemlékezni tudunk a halálának az évfordulóján. Magyarország egyik legnagyobb kedvence volt.
1: Elmegyek, elmegyek.
0: Máté Péter is hallható lesz majd a következő órában, hiszen
2: a jó zenékből sosem elég.
3: Hamarosan folytatjuk.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
5: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdú Szoboszló, Rákóczi út 3-5.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. BeyondPaddle.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: Ismét megrendezik a Térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén-nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Hetedik alkalommal rendezik meg a Térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről mini konferenciát is rendeznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalmat, történészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss Térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogatókat. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarát a technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
1: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
0: Ma még jó idő lesz, nem csak a Balaton partján, hanem Debrecenben is, és a mi megyénkben, itt Kelet-Magyarországon is, mert hogy nem romlik el azért annyira hirtelen az idő, de a változás már itt kopog az ajtónkban, és hát holnap, nem is teljesen, de holnap utánra bizony megérkezik az igazi őszi időjárás.
9: Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
0: Sőt, látok 19 fokokat is napközben, és csapadékot igen, mondjuk abból bőven jöhetne még. Várjuk nagyon az esőt, és várjuk a játékos kedvű hallgatókat, mert hogy...
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után... Keressük az óra Judei fellépőjét! Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire!
0: Jövő héten szerdán jubileumi egyetemi tanévnyitó, már a 10. És ki lesz ott? Na ki? Hát aki majd jól időzít a következő órában, amikor meghallja a Judei egyik fellépőjének a

Igen, ő is énekel majd önöknek itt a Best FM-ben, és majd a jövő héten, egy hét múlva, szerdán a Nagyerdei stadionban páros belépő a tét. Tame Impala és a Dracula, meg egy közlekedési információ Debrecen kedvenc rádiójában. Mikepércsi úti felüljáró, Homokkerti felüljáró, koccanásos baleset a külső sávban a belváros felé. Ott vannak még?

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Kérdeztem valóban, és a válasz érkezik Annától. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, Laci, kérdezted a homokkerti felüljárót? Igen, ott vannak még a felett rendőr is érkezett hozzájuk. Illetve kifelé a városból pedig elkezdtek útfelújítást, útmunkálatokat szintén a homokkerti felüljárót. Úgyhogy aki teheti, nagy évbe kerülje, akár kifelé, akár befelé.
1: Kifelé és befelé is csak türelmesen. Csabától azt is tudjuk, hogy milyen autók találkoztak ilyen nem kívánatos módon, és ennek tudjuk, hogy nagyjából mi lesz a következménye.
3: Hirtelen egy pár milliós kárat, mert egy Porsche összetört egy Mercit.
1: Egy Porsche és egy Mercedes. Nándi, neked is köszönjük a bejelentést.
0: Köszönjük, ugyanonnan. Jó utat kíván!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
7: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
8: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
9: Best FM! Jó reggelt a 104,6 MHz-en!
10: Szia Laci, Júri vagyok. Nagy Bogit hallom, és ő lesz a hűdéjen.
9: Hogy Nagy Bogit hallod?
10: Igen.
9: Na, jó hallod. A hallásoddal nincsen probléma, és úgy néz ki, hogy a szerencséddel sem. Mert hogy megnyerted a jegyeket a Best FM-en.
10: Ó, de boldog vagyok.
9: És azt tudod, Ildik, hogy kik lesznek még ott rajtad kívül, és Nagy Bogin kívül a 10. jubileum is on?
10: Pornograf, BSV, Betonhoffi,
9: Charlie, és te is másod magaddal. Jó szórakozást kívánunk!
10: Köszönöm szépen!
11: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A Judéen.

Katy Perry és a dal, ami pont a mai napon lett nagykorú, mert hogy 18 éve jelent meg, 2008-ban a Hot and Cold című dala a népszerű énekesnőnek. És nem annyira népszerű téma, sajnos baleset megint, de hát erről is beszélni kell Debrecen kedvenc rádiójában a mai reggel. Hát tele volt azért tűzdelve rendesen balesetekkel. A legutóbbi a 4-es számú főúton történt, az előbb kaptam a hírt... Mégpedig Balástól, hogy a Keleti hídnál történt baleset. Komolyabb torlódásra lehet számítani, mind a két irány érintett. A Keleti hídnál, aztán volt a Homokkerti felüljárón is baleset. Korábbiakat nem mondom, mert hogy azoknak már biztos vége. De korábbiakkal folytatjuk, ami a nap érdekességeit jelenti, a történelem könyvet fellapozva. Krisztus előtt 490-ben a maratoni csata kezdete volt a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. A maratoni futás, mint sportág pedig tudjuk nagyon jól, hogy innen származik. 474 éve a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. 250 éve történt, hogy az Amerikai Egyesült Államok felvette az Amerikai Egyesült Államok nevet, pontosabban az Egyesült Államok nevet, mert előtte Egyesült Kolóniák neve volt az országnak, illetve hát majdnem az egész földrésznek. 130 éve hajtottak végre először a sikeres nyitott szívműtétet a frankfurti sebészeti klinikán. Ludwig Renn, német sebészorvos, és egy 22 éves férfit operált meg 1896-ban, na kérem, itt a dátum az érdekes, és 1928-ban Asbóth Oszkár helikopterje is felszállt, ez volt 1928-ban a helikopáter első felszállása. És 55 éve került a piacra John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került 1971-ben. Magyarországon 45 éve törvény születik a GMK-k és a VGMK-k megalapításáról. És szintén Magyarországon 42 éve, hogy 37 éves korában elhunyt minden idők legnépszerűbb magyar énekese, akit egy dalának köszönhetően tulajdonképpen az egész világ megismert, úgyhogy most kivételesen hadd kezdjem Máté Péter halálának az évfordulóján egy világslágerrel, Sylvie Vartantól.

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Smile a Best FM-en. Két közlekedési információ, 3:45. Után. Azt írja Nándi, hogy valami gond van a Vértesi úti vasúti átjárónál, mert az igencsak elesett, jó régóta átsorognak ott az emberek, a vonatok pedig egészen lassan mennek, jönnek, jönnek, mennek. Megyünk mi is tovább. Csaba, veled, szia, jó reggelt neked!
1: Diószegi úton méri itt a panorámok kereszteződésen az erre haladókat.
0: Diószegi úton Trafipax.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönjük Csabinak az információdat. És mielőtt a Best FM Rádió születésnapos hallgatói közül Morvai Szűcs Enikővel kisorsolnánk valakit, aki megnyeri a mai kis angyal tortát, jön egy úr, aki megnyerhetné, Michael Bublé, szubjektív top 3 az újkori Frank Sinatrától.

Amellett, hogy Michael Bublé azzal lett híres, hogy híres jazz standardeket, Sinatrát és egyebeket énekelget, azért vannak saját szerzeményei is. Én nagyon szeretem a kanadai énekest, akitől a number van, az én szubjektív top 3-om, 3-os listán, a Heaven Met You Yet. Michael Bublé ma 51 tortát nyerhet, vagyis egyet csak, de azon

0: Az Imagine Dragons dalát hallották. Ez volt a Thunder, a Best FM-e, mindjárt vége a reggelnek. Kati kérdezi, hogy nemrég ment el ott a DNS előtt a Thomas Mann környékén szirénázó több tűzoltó, rendőrautó és mentő, és tudunk-e valamiről esetleg? Hát nézd, én a Katasztrófa Védelem hivatalos oldalán azt olvasom, hogy a Thomas Mann utcában egy ingatlan pincéjében égett az armatúra, és egy kisebb tűz volt egy debreceni társasházban. Nagyjából a helyszín a stimmel, ugye a DNS-t mondtad, Thomas Mann dapszékház környékén, szerintem azt a vonulást láttad, reméljük, hogy nem másikat, mert hogy ez egy kisebb tűz, és ezzel legyen is elég a mai napra a Katasztrófa Védelemnek, és legyen elég a reggelből is, itt van Enikő, vele indul a délelőtt, és vele zárjuk a reggelt, no meg egy születésnapos boldog nyertessel. Szia Enikő!
1: Szia Laci, bizony-bizony, Adamec Zsófia esélyesre René és Norbi nevezték, egyébként a Zsófia Banya Autós Iskola alapítója, kiváló, lelkiismeretes és igazán türelmes oktató, és egy céltudatos, nagyon-nagyon segítőkész, imád a szabadban sportolni és utazni, azt kívánja René és Norbi, hogy minden álma teljesüljön. Aztán Szabóni L. Judit is ünnepel, lelkes dolgozója az egyik nagy drogériának, de most éppen táppénzen van, így szerencsére élőben tudja követni, ahogy éppen elindul az unokája az első lépéseknél is. Ott lehet mama, úgyhogy...
0: Legszebb születésnapi ajándék lenne, pont ma indulnak el a kis onoka.
1: Így van, úgyhogy Juditot is köszöntjük szívből. Tóth Anna pedig szakács tanuló, szállod a konyhán dolgozik ma is 14 óráig. Nagyon szeret sütni, főzni, de lehet, hogy a mai munka után akkor örülne, hogyha készen várná otthon egy torta. Bardi Jánosra mindenféle túlzó jelzőt megillettek a minőségi bútorok csapata, mert hogy ő a legokosabb, a legügyesebb, a legszentelenebb, a legvékonyabb, a leg-leg-leg-leg-leg. Igazából tudnám még sorolni. Lajos és Anikó, köszöntjük. Nem ezért szeretjük, hanem azért, mert nagyon sokat köszönhetünk neki. Aztán Bihari Gábor is ünnepel. Elírták szerintem ezt az évszámot, akárhogy is nézem, mert 195 van írva.
0: Miért? Nem úgy, lehet?
1: Hogy, akár, figyelj, hát miért ne? Miért ne? Tehát vagy 19, vagy 95, nem tudom.
0: Twilight. Akkor lehet interjú egy vámpírra, tudom.
1: Lehet, igen, meglátjuk, hogy esetleg őt hívott. Aztán Balázsné Konc, Zsuzsandra is ünnepel, nagyon szereti a gyerekeit, sikeres a munkahelyén, szeret sütni, és hát mostan 40-re azért ő sem szeretne magának tortával készülni. Sivadó Lászlót pedig felesége Irénke, a fia Zsolti és az unokája Jászmin, valamint a menye Bianka, a legjobb édesapa, a legjobb após, hihetetlenül jó formában van, akár 15 évet simán le tudna tagadni. Ördög Csabát a szülei szeretnék meglepni, 18 éves lett a mai napon, hát ha ő nyeri, dédi, mama, keresztüleid, uncsitesok és tényleg az egész család köszönt. Kegyes Anna Mária pedig az, aki megszégyenítve fogdossa a halakat és hozza el a díjakat a versenyekről, mert hát imád horgászni, azért azt hozzá kell tenni. Andrássy Enikőt sem felejtett el, a család anya és apa, Flintstone Enci. Mit gondolsz, miért, Laci, miért Flintstone?
0: Hát figyelj, ő lehet az egyik kőkorszaki szakinő.
1: így van egyébként. Onnan, mert hogy a Freddynek a lánya Enikő cuki karakter volt, és innen kapta egyébként Enikő a nevét, ezt is elárulták. Na de ma nem névnap, hanem ugye születésnapja, úgyhogy köszöntjük Encit, és Maxim Orsolyát, valamint Janics Attilát is. Meglátjuk, hogy a torta az pedig kinél fog landolni most.
0: Gondolom, te nem Flintstone Enikőről kaptad a nevedet.
1: Nem. Engem csúfoltak ezzel, képzeld el, az óviban, igen, meg a suliban is, hogy ez a Flintstone. Köszi, igen. Jó, nem zavar.
0: Encike, menjél, játsszál a dinoszaurusszal, addig én felhívom a nyertest. Ővé lesz a mai kis angyaltorta.
2: Igen.
0: Szatmári Dóri.
2: Igen.
0: Hello Dóri, hangosabban tudunk egy picikét? Hogy a kolléganők is hallják ott a munkahelyen.
2: Igen.
0: Jó. Na, egy kicsikét költsük át azt a mondást, ami úgy kezdődik, hogy akinek nincs esze, legyen...
2: Not esze?
0: Hát de nem így mondjátok ott a munkahelyen, hogy akinek nincs esze, legyen...
2: Dorese.
0: Azt te lennél?
2: Igen, én lennék.
0: Na tényleg, és olyan az agyad, mint a szivacs?
2: Hát, ő azt mondják, igen.
0: Nem tudlak megfogni, most nem vagyok erre felkészülve. Úgy hallom, hogy meglepni se nagyon tudlak.
2: Hát, nem igazán. Számítottunk rá.
0: Kriszti és Kati már felkészített előre?
2: Hát, beszéltünk már róla, ma még nem mondták, de múlt héten szót ejtettünk erről.
0: Figyelj, legyek én olyan, mint a szerelem, a legváratlanabb időben csapjon le rád. A Az egyik már kipipálva, a születésnapi meglepetés. Nem szeretnék indiszkrét lenni, de mi a helyzet a szerelemmel? Doró lesz?
2: Hát...
0: Ne is folytasd, jó?
2: Igen,
0: kívánunk sok boldogságot, mi hamarabb.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És márra pedig boldog születésnapot. Fazekas Laci vagyok, ez a...
2: Best FM.
0: Megnyerted a kisangyal tortáját vaníliatorta ropogós csokoládéval és sós karamell bevonattal. Kedves egészségetekre.
2: Nagyon szépen köszönöm. Happy birthday.
0: És köszönjük a sok-sok közlekedési információt. Sajnos volt miről beszélni. Rengeteg történés volt reggel 6 óta. Aki a mai pizza, a melons pizzája, Robi, Fábián Robi. Gratulálunk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Dinamikusan indul a délelőtt a Best FM-mel. Napsütéses, még nyári délelőtt. Here comes the sun.

0: és személyigazolványokat, jogosítványokat kérjük ellenőrzésre. Utóbbival érkezik majd Olivia Rodrigo. Én pedig megyek. Szép napot mindenkinek, Debrecen!
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnye árusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
7: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
6: Ma tetőzik a kánikula, holnaptól pedig enyhe lehűlés jön. Holnaptól csapadékra is számíthatunk, addig pedig a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felélénkülhet a szél is, éjszakára 15 fokig is lehűlhet akár a levegő. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem lesz már nagyon meleg, a 30 fokos hőmérséklet értékektől egyelőre elköszönhetünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
4: Civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kohos, jó az egészséged, de érdemes lenne egy kicsit lazítani, ha gyarapítja tudását és javítja kommunikációs stílusát, az a közeljövőben busásan megtérül. Bika, lényeges változásokat vihet végbe életmódjában, amelyek hosszú időre szólnak. Bolygója a Vénusz ráirányítja figyelmét a külső megjelenésére, életfelfogására. Ikrek, ne higgyen azoknak a negatív gondolkodású embereknek, akik azt mondják, hogy az álmok úgysem teljesülnek, ez tévedés. Bolygója pozitív változásokat teremt. Rák, a szokásosnál is jobban igényli a társasági életet, felbukkanhat az életében egy új szerelem. Oroszlán, az új tanév elején a pénzügyek hangsúlyosabbak az ön számára, nem kizárt, hogy munkája elismeréseként pénzhez jut. Szűz, szinte ölébe hull a siker, szívét melengető hírt hallhat és élvezheti valaki csodálatát. Mérleg, egy már lezártnak hit vita ismét kiújulhat, és ennek hevében próbára lesz téve a türelme. Ne ragadjon le apróságokon, mert kitartása és jó üzleti érzéke segíteni fogja céljai elérésében. Skorpió, nem csak a munkahelyed, az otthoni teendői is megszaporodnak, szerencsére segítsége is akad. Nyilas, akadályozzák az előmenetelében, hirtelen korlátokba ütközik, akkor léphet ki a kellemetlen korlátok közül, a szakmai oldalra összpontosít. Bak, tartsa magát távol olyan emberektől, akik mindig csak panaszkodnak, lehangulóak, rossz hatással lehetnek a kedély állapotára. Vízöntő, új megvilágításban látja személyes ügyeit, párkapcsolatát, ez megszilárdítja önt lelkiekben, sőt segíti a jó döntések meghozatalában. Alak, tele van ragyogó ötletekkel, újító elképzelésekkel, élénk társadalmi és társasági életet él.
2: Énekelheted.
5: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.

Debrecen zenei kedvencei szólnak folyamatosan itt a szerda délelőttben a 104.6-on, és hát ugye szerda van, fordul a hét, most már pont annyi van előre, mint hátra, úgyhogy lassan, de biztosan tervezhetjük a hétvégi programokat, hogy mivel szeretnénk majd eltölteni az időt. Bőven lesz még lehetőségünk akár kültéri programokra, szabadtéri programokra, kikapcsolódásra, hiszen a szeptember azért még lényegében erről szól. Hogyha úton vannak, akkor egy az, hogy óvatosan, kettő pedig az, hogyha bármit látnak, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem. A mikrofonnál a következő 4 órában Morvai Szűcsenikő.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban is itt a 104.6-on, és tudják, hogy mindig szoktam jelezni, hogyha valamire figyelnünk kell, például a csaló SMS-ekre, és most éppen a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében élnek vissza a csalók. 102.000 forintos adó visszatérítést ígérnek, és a NAV arra figyelmeztet mindenkit, hogy aki ilyen üzenetet kap, semmiféleképpen ne kattintson a benne található hivatkozásra. Az üzenet szerint egyébként a címzet a 2026-os adóbevallását már feldolgozták, és a visszatérítés egy linken keresztül igényelhető, ez a 102.000 forintos visszatérítés. Ez nyilván

gyanús, hiszen a 2026-os adóbevallást az év lezárulta előtt még nem dolgozhatta fel a hatóság, és semmilyen linkre ne kattintsunk, mert csak a pénzünket fogják elvenni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán minden információt megtalálhatunk. Vigyázzunk az adatainkra és a pénztárcánkra.

Szemöldököm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
2: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a kánikula, holnaptól lehűlés jöhet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. A rendőrök 2024. decemberében foglalták le a mobiltelefonját, amelyen összesen 931 kifogásolt felvételt találtak. Az ügyben nemrég előkészítő ülést tartottak a Debreceni Járásbíróságon. A részletekről Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvívője tájékoztatta rádiónkat.
4: A vádlott 2023. augusztus 13-ától 2024. december 3-áig a hajdúsámsoni otthonában internetezve rendszeresen töltött le olyan pornográf képfelvételeket, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan részben 18. életévét, részben 12. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket a nemiséges súlyosan személyrem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.
2: A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a tárgyalás tovább folytatódik. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
5: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a Kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A versenyzőkre egy 950 és 1250 méter közötti körpálya várt, a befutót pedig egy emelkedős macska köves szakasz nehezítette. A DSI Cycling Team 9 sportolóval indult, és a bajnoki cím mellett több értékes top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. A szezon következő fontos állomása 2 hét múlva a hegyi országos bajnokság lesz. Számolt be róla a dsi.debrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. A meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülő társasházakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

szert a délelőttben játszom a zenei kedvenceket itt szeptember 9-én a Best FM-en, és hát biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt már olyan álma, amiből úgy ébredt fel, hogy azt érezte, ennek biztosan van jelentése. Vagy éppen egy olyan, ami teljesen abszurd álom, amiben minden össze-vissza történt, de mégis valahogy nagyon-nagyon valóságosnak tűnt. Az álmok ugye különös részei az életünknek, és éjszaka szinte mindannyian álmodunk, mégis sokszor úgy ébredünk fel, hogy semmire nem emlékszünk belőle. Tehát, hogyha nem emlékezünk, attól függetlenül még álmodtunk, és máskor pedig mondjuk egy-egy kép, egy arc, egy helyszín, vagy éppen egy érzés egész nap velünk marad. De vajon tényleg mindenki álmodik? Vagy miért felejtjük el mondjuk az álmaink egy részét? Lehet-e egyáltalán jelentése annak, ha például zuhanunk, üldöznek, repülünk, elveszítünk valakit, vagy éppen visszatérően mindig ugyanott találjuk magunkat, ugyanabban az életszituációban. Ma egy kicsit elmerülünk majd az álmok világában, mert szerintem nem én vagyok egyedül, akit ez úgy érdekel, és amikor van az a tipikus érzés, amikor így álmodtunk valamit, és akkor egész nap bennünk van. Na, ki fogunk majd térni erre egészen pontosan, és egy kicsit körbejárjuk ezt a témát. Előtte viszont a Daylight érkezik a folytatásban.

játszom a kedvenceket itt a 104.6-on, és ugye az óra témája az álmok, mert hogy alapvetően mindenki álmodik, aki normálisan alszik, az alvás bizonyos szakaszaiban, különösen a REM fázisban történnek ezek a nagyon intenzív agyi aktivitások. Azt tudnunk kell, hogy az álom nagyon törékeny, tehát hogyha nem ébredünk fel közvetlenül egy álom után, akkor könnyen eltűnik. És akkor most jön a másik izgalmas kérdés, hogy van-e jelentése az álmoknak? Itt azért egy kicsit érdemes óvatosnak lenni, mert hogy nincs olyan tudományosan bizonyított univerzális álomszótár, ugyanaz az álom két embernél egészen mást jelenthet. Az viszont egyébként elképzelhető, hogy az álmainkban megjelennek a mindennapi életünk érzelmei, emlékei, félelmei, és hát nyilván az élmények is. Tehát, hogyha valaki egy nagyon stresszes időszakban van, akkor ez megjelenhet az álmában, a tudatalattiban. Például, hogyha valaki azt álmodja, hogy üldözik, az lehet, hogy nem maga az üldöző a fontos, hanem az érzés, hogy miközben átéli ezt az egész dolgot, menekülés, tehetetlenség, szorongás, akkor lehet, hogy a valóságban is valami hasonló érzést él át. Ha valaki egy régi otthonról álmodik, lehet, hogy nem a ház a lényeg, hanem az életszakasz, ami ahhoz a helyhez kötődik. És hát persze az álomfejtésnek van egy nagyon érdekes kulturális és pszichológiai története. Freud és Jung például egészen másképp gondolkodtak az álmokról, mint ahogyan a mai alvás kutatások közelítik meg. Freud szerint az álmok gyakran elfojtott vágyakat és tudattalan konfliktusokat fejeznek ki. Jung viszont úgy gondolta, hogy az álmok a tudatalattiból érkező üzenetek, amelyek segíthetnek megérteni önmagunkat, míg a mai kutatások pedig inkább az agy emlékezetfeldolgozó és érzelemszabályozó folyamatait vizsgálják. Minden esetre akárhogy is, szerintem mindannyian voltunk már úgy, hogy egy intenzív álom után egész nap az kattogott a fejünkben, hogy ez vajon mit jelenthetett, és egyébként nagy hatással van az életünkre is, ebben szerintem maximálisan egyetértünk. Sőt, képzeljék el, hogy ezt egyszer még azt is olvastam, hogy azok az emberek, akik megjelennek az álmainkban, és úgymond számunkra ismeretlenek, nem feltétlen ismeretlenek, hiszen az agyunk eltárolta ezeket az arcokat, akiket az utcán látunk, a vonaton, a tömegközlekedésen, a színházban, egy fesztiválon, és ezeket jeleníti meg nagyon-nagyon sokszor. Amikor mondjuk egy ilyen tömeg rendezvény lehet az álmunkban, vagy amikor egy ilyen nagy tömeg van az álmunkban, akkor azokat az embereket mi már egyszer láttuk valahol. Milyen érdekes!

Ezt a Femét a 104.6-on, és ebből az órából már csak 9 percünk maradt. Hú, hát az nem sok, cserébe jó kevés, de a névnaposokat mi mindenféleképpen köszöntöm. Ma ugye szeptember 9-én az Ádámok ünnepelnek, szóval akik nem decemberben tartják a névnapjukat, ők a mai napon nagyon-nagyon sok Ádámot neveztek a mai névnapos sorsolásra, és persze van nagyon sok házasság évfordulósunk, úgyhogy mindjárt sorsolunk. Ja, és persze a kívánság műsorba is várom most már a zenei kéréseket, mert hogy a következő 2 óra erről fog szólni. Ma még lehetőség az első órában is, bár 1-2 dalra már azért lecsapott.

0: Azok a hallgatóink, akik nagyon gyorsak és nagyon szemfülesek voltak. Na de nézzük, akkor sorsolunk gyorsan névnapos.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mint mindig, így most is a Menas cukrászda a nyereményét viheti el tőlünk egy szerencsés nyertes. Két főre szól a nyeremény, sütemény, kávé, üdítő, amit szeretnének majd fogyasztani a Laktanya utcán. Meglátjuk, hogy most ki az, aki elviszi, sorsolunk. Más, mint Lukács Ádám köszönti a családja és a barátai. Egyébként Fruzsi volt az, aki nevezett téged Ádám, úgyhogy lehet, hogy őt fogod magaddal vinni? Ezt majd te eldöntöd, a Menas cukrászdában várnak téged, tehát két főre szól a nyereményed. Boldog névnapot kívánunk neked!
2: Mr.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ismét megrendezik a Térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén-nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hetedik alkalommal rendezik meg a Térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről minikonferenciát is rendeznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalmat, irodalomtörténészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogatókat. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarátabb technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
2: Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,3

0: hallgatni.
1: Time to say goodbye.
0: Ha, ez nagyon jó, köszönöm szépen, hogyha azt meghallgathatnám. Saját magamnak.
1: Jó, rendben. Csak így az ebéd után, tökéletes, hogy az ebéd mellé.
0: Ebéd után szilvalekvárt főzök.
1: Na, és a szilvalekvárban mi finom szokott utána készülni? Kis dereje, vagy lekváros süti?
0: Hát, tehát kertésztába is tenni, vagy derejébe, vagy például lehet fánkot is szilvalekvárt.
1: Igen, bizony. Igen.
0: De azt is lehet, hogy vajas kenyeret szilvalekvárral, az is fincsi.
1: Így van, azt én is ettem régen kicsikoromban. Jó, rendben, na hát akkor...
0: Hát aztán... ez egy nagyon hosszú történet.
1: Az egy nagyon hosszú folyamat. Tudom, hát mi annó éjszakákon át főztük, tehát
0: igen,
1: nagy üstben.
0: Igen, hát ez egy olyan 18 kiló, én magoltam ki.
1: Azt a mindenit.
0: Hajnal 5-től kezdtem, és most már fő, de hát ugye ennek jó, én jó sűrre csinálom, mint
1: biztosan nagyon finom. Jó, akkor érkezik mellé a kedvence, kedves Margó.
0: Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói 2 színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.

itt hagyjam. 30-as 9-33-104-6. Kaptam Nikitől egy üzenetet, hogy sziasztok, Niki vagyok Győrből, a párom pedig Bence most dolgozik külföldön, egészen pontosan Németországban, és már nagyon hiányzik. Ezt a dalt szeretném neki küldeni, remélem, hogy amikor meghallja, egy kicsit olyan érzése lesz, mintha itthon lenne mellettem. Nagyon várom, hogy újra találkozzunk. Demjén Ferenc dalát választotta.

0: dala közben is kaptam egy üzenetet, és hát egyébként hamarosan vége az első órának, de hát ezeket megtöltöttük igazán különleges és hát változatos zenei kedvencekkel. Anita is ezt fogja bizonyítani, mert hogy ő írta nekem, hogy Hello Best FM, szeretném kérni az Anzwei Polizei című dalt. Nagyon kérem, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel az épp elmélyiségünk megőrzése céljából, ha lehetséges, játsszátok le. Itt nyilván rákérdeztem Anitától, hogy mégis milyen fennálló helyzetre gondol, mert nyilván nem tudtam, hogy pontosan miről van szó, és csak annyit ért, hogy az irodában uralkodó elmebajra. Úgyhogy Anita, szívből kívánom, hogy ez a dal minden problémátokra gyógyír legyen.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk? Vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok,

0: nem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
1: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
0: Ma tetőzik a kánikula, holnaptól pedig enyhe lehűlés jön. Holnaptól csapadékra is számíthatunk, addig pedig a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felélénkülhet a szél is, éjszakára 15 fokig is lehűlhet akár a levegő. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem lesz már nagyon meleg, a 30 fokos hőmérséklet értékektől egyelőre elköszönhetünk.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500

0: Halló, halló, Best FM Rádió kívánság műsor.
1: Csanyi vagyok, szeretnék egy dalt kérni tőletek. Dr. Béres és Cini közös dal, Át a hosszú forró nyár. Küldöm a feleségemnek, és üzenem neki, hogy várom haza, és nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, akkor egy régi dal, újra gondolva Dr. Béres és Zalatnai Cini, ez már a várlak még a folytatásban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
2: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
3: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.

Butterfly és Azaria 3-osok közben is kaptam egy üzenetet, méghozzá Bogitól, hogy szia, szeretnék egy igazi nyári dalt kérni, mert hogy én még konkrétan nem tudom elengedni a nyarat, és itt ülünk az irodában a csajokkal, csak arról beszélgetünk, hogy milyen élményeket, milyen emlékeket gyűjtöttünk össze, és hogy mennyire rossz lesz újra felvenni majd a téli kabátot, meg minden egyebet. Egyenőre erre még nem szeretnénk gondolni, úgyhogy P. Junior és Fernando közösét az Itt a nyár című dalt választanánk, hogyha megoldható. Na, nálányok, és hát igen, lassan, de biztosan búcsúzni kell ettől a nyárias időjárástól, de ahogy látjátok, a szeptember még elég jó időket tartogat számunkra, vagy elég szép napokat, úgyhogy használjátok ki, ha tehetitek.

Disznópátról dala szólt itt a Best FM-en a 104.6-on is. Nekem erről a dalról egyetlen egy jelenet ugrik be, a Grace klinikában, amikor történik egy nagy tragédia is. Hát mindannyian tudjuk, hogy ki az, aki úgy lépett ki a sorozatból, hogy egyébként egy főszereplő volt, az egyik alapszereplő, és konkrétan egy tragédiával végződött az ő szerepe. Nem szeretnék spoilert, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan most nézik újra a Grace klinikát, és jönnek ki folyamatosan az új évadok is, de aki már látta, az ezt a dalt nem igazán tudja szerintem végighallgatni úgy, hogy ne könnyezzen. Viszont ennél több fokozattal magasabbra szeretnék kapcsolni, és egy kicsit vidámabb vizekre evezni. Kaptam egy üzenetet. Sziasztok, Norbi vagyok Miskolcról, ezt a dalt a barátnőmnek Dórinak szeretném küldeni. Tegnap kibékültünk egy kisebb veszekedés után, is rájöttem, hogy egyetlen vita sem ér annyit, hogy elveszítsük egymást. Dóri, remélem, hogy hallgatod a rádiót, egy igazi közös kedvencünk szól a folytatásban. A balatoni lány itt a 104.6-on.

0: Korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

Most már ezzel bizony elérkeztünk a kívánság műsor utolsó perceihez. Köszönöm a sok-sok üzenetet, a sok kedves történetet, a születésnapi köszöntéseket. Remélem, hogy ma is sikerült olyan dalokat hoznunk, amelyekhez valamilyen szép emlékérzés vagy esetleg történet kapcsolódik. Maradjanak velünk, mert a nap hátralévő részében is sok-sok jó zenével készülünk. Én most búcsúzom, de holnap újra találkozunk. Addig is legyenek jók, vigyázzanak magukra. Szuper délutánt, Morvai Szűcs Enikő vagyok. Hello, hello!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod. Reklámot hallottak.
5: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a kánikula, holnaptól lehűlés jöhet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. A rendőrök 2024. decemberében foglalták le a mobiltelefonját, amelyen összesen 931 kifogásolt felvételt találtak. Az ügyben nemrég előkészítő ülést tartottak a debreceni járásbíróságon. A részletekről Dobó Dénes, a debreceni törvényszék szóvívője tájékoztatta rádiónkat.
7: A vádlott 2023. augusztus 13-ától 2024. december 3-áig a hajdúsámsoni otthonában internetezve rendszeresen töltött le olyan pornográf képfelvételeket, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan részben 18. életévét, részben 12. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket a nemiséges súlyosan személyrem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.
5: A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a tárgyalás tovább folytatódik. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
8: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
5: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a Kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A versenyzőkre egy 950 és 1250 méter közötti körpálya várt, a befutót pedig egy emelkedős macskaköves szakasz nehezítette. A DSI Cycling Team 9 sportolóval indult, és a bajnoki cím mellett több értékes top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. A szezon következő fontos állomása 2 hét múlva a hegyi országos bajnokság lesz. Számolt be róla a dsi-debrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. A meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius fok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Mekki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
4: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
3: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isten

0: A Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Reklámot hallottak.
2: Ismét megrendezik a Térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén-nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Hetedik alkalommal rendezik meg a Térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről minikonferenciát is rendeznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalmat, történészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogató. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarátabb technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
4: A tavaly évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
0: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, hello mindenkinek. Hát akkor kezdődjön a délutáni műszak, zene lesz bőven, és közben körbenézzünk Debrecenben is, hogy mi történik körülöttünk, nem fogunk unatkozni. Indításként itt az All City és Carly Rae Jepsen közös dala, a Good Time. A

0: olyan dal, amihez mindenkinek van valami emléke. Hathaway és What is Love.
1: 104.6 FM.
0: És hogyha jártak arra a héten, akkor önök is láthatták, hogy hétfőn megkezdődött az Attila téri szervízút felújítása. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti részen dolgoznak, és ha az időjárás is úgy akarja, akkor szeptember végére végezhetnek ott a melóval. Ez egy nagyjából 120 méteres rész, és a Dehír azt írja, hogy ez a felújítás most 33 millió forintba került. Tehát dolgoznak az Attila téri szervízúton, ez a közlekedésben is okozhat némi fennakadást, legyenek türelmesek. Mi pedig hát minden lengés csillapító nevében köszönjük a munkát. A Besten megyünk tovább a saját utunkon, hozzuk a legjobb zenéket. Itt van Olai Baja és a Magyarország.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
3: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
4: Irány az XXX Lutz!
3: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
7: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
8: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.

Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jöjjön egy kis foci, az mindig kell. A hétvégén a Magyar Kupában lép pályára a Debrecen, a Gödöllő otthonában játszunk szombaton délután 3-tól. Nagyon fontos info a szurkolóknak, hogy a Gödöllői klub 100 jegyet tudott biztosítani a Debrecennek a vendégszektorba. Ez mind elkelt elővételben pillanatok alatt. Úgyhogy akinek nincs jegye, az inkább ne induljon el, mert nem fog bejutni a stadionba. A kerítés mellől hallgatni a meccset, az meg nem az igazi. Tehát nincs már a vendégszektorba jegy, a többség itthonról fog szurkolni a csapatnak. Szombaton délután 3-tól a Magyar Kupában Gödöllőn játszunk. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! Mi pedig a legjobb zenéket játsszuk önöknek. Az Imagine Dragons jön most a Besten, az a Demons.

Hallgatják a 104.6-on a Republik és az Ahová megyek, és ha önök holnap délelőtt mondjuk a belvárosba mennek, akkor úgy készüljenek, hogy a Sas utcai mélygarást majd csak egy kicsit korlátozottan lehet használni, ugyanis csütörtökön délelőtt 10 órától a katasztrófa védelem fogott gyakorlatot tartani. Ennek az a célja, hogyha majd egyszer netalántán véletlenül, ne adj Isten, történne valami baj a mélygarásban, akkor már jól ismerjék az épületet, és rutinosan tudjanak akár a nagy füstben is tájékozódni. Tehát holnap 10 órától a katasztrófa védelem, a tűzoltóság fog gyakorlatozni a Sas utcai mélygarázsban. Előfordulhat, hogy egy kicsit nehézkesebb lesz ott emiatt a parkolás. Türelmet és megértést kérnek mindenkitől. A Besten viszont nem parkolunk le, megyünk tovább. Örök kedvenc jön megint, Elvis Costello és a She.

0: mosolyon leszek újra. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltréd Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagykereskedelem egy helyen.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
5: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Reklámot hallottak.
8: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk? Vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
10: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
8: Ma tetőzik a kánikula, holnaptól pedig enyhe lehűlés jön. Holnaptól csapadékra is számíthatunk, addig pedig a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felélénkülhet a szél is, éjszakára 15 fokig is lehűlhet akár a levegő. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem lesz már nagyon meleg, a 30 fokos hőmérséklet értékektől egyelőre elköszönhetünk.
11: Köszönjük szépen a híreket, 4 óra elmúlt, és hát nagyon izgalmas lesz a következő pár perc. Nyissák még a szokásosnál is nagyobbra a fülüket, mert mindjárt 2 Judei belépőnek keresünk gazdát.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
11: Az idei Judei egyik legjobban várt fellépője szerintem Charlie lesz. Az ő dala hamarosan megszólal majd itt a Bestem. Amikor Charlie énekel, akkor várom majd az 5. telefonálót az 500-540-re, és adok neki 2 beugrót az egyetem tanévnyitójára. Tehát amikor Charlie énekel, akkor azonnal hívják az 500-540-et. Most viszont egy másik Judei fellépővel megyünk tovább. Itt van most a Bestem, Nagy Bogi.

0: a Best FM a 104-on, óvatosan a délutáni csúcsforgalomban. Sajnos egy balesetet már jelentettek a hallgatóink. A Füredi Böszörményi kereszteződésben történt egy ütközés pár perccel ezelőtt. Ott most ugye amúgy sem egyszerű közlekedni, ezt pedig még rátesz egy lapáttal, plusz egy Trafipax a 354-es elkerülő mérnek.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Fontos kérdés, Charlie Dal volt már ebben az órában? Tudják, amikor ő énekel a Besten, akkor várom az ötödik telefonálót az 500-540-re, és ajándékba adok egy páros belépőt a Jóvő Heti UD-re. Szerintem érdemes minket hallgatni továbbra is. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó. Az alvás szakértője.
4: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
5: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
8: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.

0: FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és én nagyon örülök, hogy miközben mindenki hazafelé tart, azért van idejük ránk is, mert itt folyamatosan csöngött a telefon, hiszen ugye egy nagyon fontos dal hangzott el az előbb. Na, mutatom, hogy mi történt az elmúlt percekben. Tessék be ezt a fám.
1: Csáridat hallottam.
0: Te vagy az első telefonálónk, szia.
1: Oh, hello.
0: Túl gyors voltál, hello. Így szokott ez lenni. Tessék be ezt a fám.
2: Ja, Krisztián vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Te vagy a második telefonálónk, hello.
2: Ja.
0: Tessék be ezt a fám.
3: Hello, szia, Vili, Feri vagyok.
0: Te vagy a harmadik. Tessék be ezt a fám.
4: Ja, Vili, Szabó Attila vagyok, és most megy a
0: sár. Te pedig a negyedik vagy. Nem sokon múlt. Hello, hello.
4: Köszi, hello.
0: Tessék be ezt a fám.
5: Ja.
0: Szia.
5: Játék miatt telefonálok
0: neked. Szia. Mit hallottál, ami miatt úgy érezted, hogy csörögned kell?
5: Csári dal.
0: Melyiket?
5: Az légy, aki vagy.
0: Nagyon jó füled van, gratulálok. A keresztnevedet elárulod?
5: Vivien.
0: Vivien, számoljunk. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. Te vagy az ötödik telefonálónk.
5: De jó.
0: Gratulálok. Volt valami technikát, hogy legyél az ötödik, vagy csak... Érzésre csörögtél.
5: Csörgesztelek, és akkor egyszer csak kicsörgött.
0: Figyelj, mutatom a lényeget.
6: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A Judén.
0: Gratulálok neked, van egy páros beugród a jövő heti bulira. Charlin kívül Nagy Bogi, a Parnograszt, a BSV és Betonhoffi, meg még sokan mások is föllépnek. Kit vársz a legjobban a fellépők közül?
5: Hát a BSV, Charlie, mindenkit.
0: Mindenki, nem tudná választani.
5: Nem, akkor majd, megköszönöm.
0: Akkor majd utána másnap beszélünk, és elmondod, hogy ki tetszett a legjobban, jó? Csináljuk jó. Így. Gratulálok, tiéd a két beugró.
5: Nagyon szépen, köszönöm.
0: És látom, hogy sokan szerettek volna még beugrót. Hát meg is értem, jó buli lesz. Semmi gond, van még az asztalfiókban ajándék. Ki tudja, lehet, hogy hamarosan újra játszunk. Addig viszont most jöjjön a Pussycat Dolls.

FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát most már azért apró, óvatos dalkérésekkel becélozhatnak bennünket. Nem is olyan sokára, 5 órakor kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. Az a legjobb, hogyha már is csörögnek, akkor nem lesz hiba a dologban. 500-540 már is hívhatnak. Én itt vagyok a telefon mellett, aztán 5 órától élesben is kívánság műsor. Most pedig egy dal, egyenesen a slágerlisták csúcsáról, jön Hugel és Moving to the Sun.

a 104.6-on, a délutáni csúcsforgalom kellős közepén vagyunk, vigyázzanak magukra is és egymásra is az utakon. És kézilabda, mert fontos hír érkezett, 3 debreceni játékos is bekerült a válogatottba. Ugye a magyar válogatott szeptember 26-án és 27-én Bukarestben lép pályára az EHF Eurókupa 4-es döntőjében, és 3 debreceni játékos is bekerült a keretbe. Tóvízi Petra, Juhász Kata és Petrus Mirtil is pályára lépett. Büszkék vagyunk rájuk. Hajrá Debrecen, hajrá lányok, meg hajrá magyarok természetesen. A zenei válogatottat pedig 5 órától önök állítják össze itt a Besten. Nem sokára kezdődik a kívánságműsor, tegyék oda magukat már most, jöhetnek a kérések, hívjanak az 500-540-en. Addig pedig például most Dua Lipa-én.

0: Best FM, a 104.6-ot hallgatják, mindjárt 5 óra lesz, mondanám, hogy kezdődik a kívánság műsor, de hát a gyakorlatban már el is kezdődött, hiszen egy jó fél órája folyamatosan jönnek a kérések. Köszi mindenkinek, aki már írt, hívott, és köszi azoknak is, akik majd csak ezután fognak írni, hívni. 39-33-104-6, ez az SMS és Viber számunk, az 500-540-re pedig lehet csörögni. Egyébként ma a halott pénzzel kezdünk majd.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. Beyondpadel.hu.
3: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
6: Reklámot hallottak.
7: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a kánikula, holnaptól lehűlés jöhet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. A rendőrök 2024 decemberében foglalták le a mobiltelefonját, amelyen összesen 931 kifogásolt felvételt találtak. Az ügyben nemrég előkészítő ülést tartottak a debreceni járásbíróságon. A részletekről Dobó Dénes, a debreceni törvényszék szóvívője tájékoztatta rádiónkat.
8: A vádlott 2023. augusztus 13-ától 2024. december 3-áig a hajdúsámsoni otthonában internetezve rendszeresen töltött le olyan pornográf képfelvételeket, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan részben 18. életévét, részben 12. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket a nemiséges súlyosan személyrem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.
7: A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a tárgyalás tovább folytatódik. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
9: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
7: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a Kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A versenyzőkre egy 950 és 1250 méter közötti körpálya várt, a befutót pedig egy emelkedős macskaköves szakasz nehezítette. A DSI Cycling Team 9 sportolóval indult, és a bajnoki cím mellett több értékes top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. A szezon következő fontos állomása 2 hét múlva a hegyi országos bajnokság lesz. Számolt be róla a DSI Debrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
6: És most
10: indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos. Végre eljött a délután legjobb része, itt a kívánság műsor, indulhat a vadászat a legjobb dalokra, írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forrótóton. És akkor kezdjünk is neki, például Panni írja, hogy sziasztok, az Eagles-től a Hotel Californiát szeretném meghallgatni, és küldöm Gergőnek, a szerelmemnek. Dal bekészítve hamarosan jön. Előtte egy mostanában nagyon népszerűvé vált dal, Olivia Dean és a So Easy, Beáta kedvéért fogjuk meghallgatni. Az első telefonálónk pedig nem más, mint személyesen Katalin, hello, hallgatlak, parancsolj!
11: Én egy halott pénzszámot kérnék.
0: Mondjuk a darabokra törtöd a szívem.
11: Nagyon jó lesz.
0: Okay.
11: És akkor küldöm a kislányomnak, Boginak, hogy nagyon szereti őt az egész család.
0: Rendben van, jön a dal már is.
11: Köszi.
0: Ez a Best FM kívánság műsora. Indulunk.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: a kívánság műsor egészen este hétig. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Nagyon jó zenéket fogunk hallgatni, például Edith kívánságára jön majd Freddie Mercury és az I Was Born to Love, és közben pedig egy újabb telefonáló is befutott. Marika van velünk, haló!
2: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
2: Egy számot kérek.
0: Hallgatom, mi legyen az?
2: Hát a 8 óra munkát Ferótól.
0: Aha, kinek küldjük, hova küldjük?
2: A fiamnak és a menyemnek, akik nagyon sokat dolgoznak.
0: És mit üzenünk nekik?
2: És üzenem, hogy a 8 óra szórakozásra és a 8 óra pihenésre is figyeljenek oda.
0: Ah, igen, igen. Egy tökéletes világban arra is lenne idő. Rendben van. Küldöm a dalt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Ez a Best FM kívánság műsora, önökön a világ füle este hétig.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
9: civisbeton.hu
8: A megbízható alap.
10: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
11: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
12: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: hogy emlékszel?
1: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Döntsék el önök, hogy milyen zenét hallgasson a város. Ezért oda kívánság műsor, az 500-540-en tudnak hívni bennünket, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik szorgosan nekünk az SMS és Viber üzeneteket. Én pedig teljesítem szorgosan a kéréseket, hát van belőlük bőven, például Hello Ági vagyok, Robin Schulztól a Sugart szeretném kérni, a testvéremnek, Ildikónak küldöm azzal az üzenetet, hogy nagyon hiányzik és nagyon szeretem őt, várom a hétvégét, hogy találkozhassunk. Csak egy ugrás a Sugár, jön Robin Schulz és a Sugar nem sokára, és még egy gyors kérés előtte.
2: Jó estét, szeretnék egy számot. Pilótól a hajnalok a gangon. Mindenkinek, aki szereti. Hajnal.

0: Veszt FM-et hallgatják, itt a mai kívánság műsor, pont belecsöppentek a sűrűjébe, kérjék a kedvenceiket az 500-540-en, vagy a 39-33-104-6-on. Én pedig már bekészítettem Zsolti kérését, ő a szerelmének Ibolyának szeretné küldeni Hen slágerét, jön majd a Sandela, de a telefonálóké az elsőbség. Halló, tessék, Veszt FM!
1: Szia, Márti vagyok!
0: Parancsolj!
1: Jó pörgős Guns N' Roses számot kérek.
0: Oké. Paradise City, hogyha megfelel, kinek küldöd?
1: Hát a férjem kedvence.
0: Üzenet?
1: És hát hallgassa szeretettel, és nagyon vigyázzon magára a hazaúton.
0: Valahonnan messziről jön haza?
1: Igen, Pestről úton van haza.
0: Ah, akkor csak tényleg óvatosan vigyázzon magára, hogy épségben hazaérjen, de azért most tekerje fel a hangerőt a kocsiban. Köszi, hello!
1: Köszönöm, sziasztok!

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Marci vagyok, és egy Atari-es számot kérek, apukámnak és anyukámnak küldöm, és nagyon szeretem őket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói 2 színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
5: Reklámot hallottak.
6: Ismét megrendezik a térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: 7. alkalommal rendezik meg a térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről minikonferenciát is rendeznek, a térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalom történészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogató. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarátabb technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
7: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
6: Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. A meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
8: Köszönjük szépen, ezek voltak a 6 órási hírek, és akkor folytatjuk a kívánságműsort, van még egy teljes óránk, írhatnak a 30 93 104 6-ra, vagy hívhatnak az 500 540-en. Gabriella és Edith kérésére jön mindjárt az Exotiktól a Trabant, azt írják, hogy éppen úton vannak hazafelé, lehet, hogy pont egy Trabanttal, ezért kérték ezt a dalt, játszom nem sokára, előtte pedig egy aktuális nagy sláger, Tame Impala és a Dracula. Anna Mari van a vonalban, kíváncsian várom, hogy kinek szól ez a dal. Szia!
9: Hello. Akkor szóljon ez a szám a kollégámnak, Tibinek, szüvinapjára.
8: Ah, Isten éltesse. Megünnepeltétek a munkahelyen rendesen?
9: Hát kapott 2 puszit.
8: Na se rossz.
9: Most ennyi volt. De majd a hétvégén lesz a bulia.
8: Jó, akkor azért majd megünnepítek akkor is. Oké, rendben van. Jön a dalotok, én az ünnepelt. Hello, hello!
9: Oké, köszi!
8: Ez a Best FM kívánságműsora. Este 7-ig pörgünk.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 3933-1046-ra.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- pillanatig írhatnak, hívhatnak 3933 és 505-540. Például ugye az előbb volt az Exotic-tól a Trabant, na erre reagálva írja nekünk Lacus, hogy sziasztok, ha már az előbb a Trabant szólt, akkor én a James Hype-tól a Ferrari-t szeretném kérni csak azért is. Jó ötlet, megvettük, jön a dal nem sokára. De még előtte kicsit más hangulat.
1: Szia, Pisti vagyok, egy számot szeretnék kérni. Barátnőmnek kérném Nádu Duarnasztu Barnitának, Sweet Judy-tól Mondd, mit tegyek, hogy érezd. Köszönöm szépen!
0: Romantika, Sweet Judy-t és a Mit tegyek, hogy érezd. Mindjárt ezzel folytatjuk a kívánság műsort. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.

0: 104 Best FM, Rúzsa Magdi és a Tejút szólt. Ezt a dalt egyébként ma Rita kérte és a szerelmének Tamásnak küldi.
1: Kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
2: 500-540.
0: Mindjárt játszom Anikó kedvencét, Benson Boone és a Beautiful Things, de közben, ha minden igaz, van telefonálunk. Halló, itt vagy, szia, hallgatlak.
3: Karec vagyok.
0: Szasz, parancsolj.
3: És hát nem tudom, hogy a csúrancseppen mehet-e.
0: Mehessen.
3: Én örülnék.
0: Jól van, egy fene, akkor a te kedvedért bevállalom. Hova küldöd, kinek küldöd?
3: Vagyunk itt hárman a kocsiban, megyünk haza. És magunknak kérem.
0: Rendben van, tekerjétek fel a hangerőt, hadd hallják a szomszéd kocsiban, és aztán csúrancseppen a besten. Csáó, sziasztok!
3: Oké, sziasztok!

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Szia, Vili, Béla vagyok, Sámson Kerbő. Balogh Csaba bátyám a 69. születésnapjára Nagy Sándor telepre küldeném neki. Sok szeretet és boldog születésnapot kívánok neki. A honfoglalástól kell még egy szó, és a Cosmic Smoke-ra.

0: 104. Ez itt a Best FM mai kívánság műsora. A célegyenesben vagyunk, már 3 perccel elmúlt 3-4-7, de hát az utolsó másodpercig itt vagyunk, és teljesítjük a kéréseket. Például befutott egy ilyen üzenet, hogy sziasztok, Ed Sheeran és Justin Bieber közös dalát, az I Don't Care című számot szeretném kérni. Leginkább azért, mert igen, hallottam és nagyon szeretem ezt a dalt. Másrészt pedig küldöm mindenkinek, aki szintén szereti. Köszönöm, hogyha lejátszátok, Gabriella, az aláírás. Nagyon szívesen lejátszom neked. Viszont még egy gyors üzenet előtte. Haló!
1: Gabriella.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és hát én csak itt döbbenten nézem az órámat, gyanúsan gyorsan elrepült ez a mai két óra kívánság műsor. Hát ez van, jó társaságban gyorsan telik az idő. Köszönöm, hogy ilyen jó zenéket válogattak. Holnap folytatjuk, holnap is találkozunk. Legyen szép az estéjük, csáó mindenkinek. Ugye a Best FM-en szerda este pörgés van. 8-kor kezdődik az Eurotop 40. Tessék azt is hallgatni.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnye árusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Ma tetőzik a kánikula, holnaptól pedig enyhe lehűlés jön. Holnaptól csapadékra is számíthatunk, addig pedig a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felélénkülhet a szél is, éjszakára 15 fokig is lehűlhet akár a levegő. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem lesz már nagyon meleg, a 30 fokos hőmérséklet értékektől egyelőre elköszönhetünk.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb dalunk most

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Ma tetőzik a kánikula, holnaptól lehűlés jöhet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Gyermekpornográf felvételeket találtak egy hajdúsámsoni férfi telefonján. A rendőrök 2024. decemberében foglalták le a mobiltelefonját, amelyen összesen 931 kifogásolt felvételt találtak. Az ügyben nemrég előkészítő ülést tartottak a Debreceni Járásbíróságon. A részletekről Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvívője tájékoztatta rádiónkat.
4: A vádlott 2023. augusztus 13-ától 2024. december 3-áig a hajdúsámsoni otthonában internetezve rendszeresen töltött le olyan pornográf képfelvételeket, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan részben 18. életévét, részben 12. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket a nemiséges súlyosan személyrem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.
3: A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a tárgyalás tovább folytatódik. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
5: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Magyar bajnoki címet ünnepelhet a DSI Cycling Team. Tóth Réka nyerte az elit női kategóriát. A debreceni bringás Szekszárdon a kritérium magyar bajnokságon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A versenyzőkre egy 950 és 1250 méter közötti körpálya várt, a befutót pedig egy emelkedős macskaköves szakasz nehezítette. A DSI Cycling Team 9 sportolóval indult, és a bajnoki cím mellett több értékes top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. A szezon következő fontos állomása 2 hét múlva a hegyi országos bajnokság lesz, számolt be róla a dsi-debrecen.hu. Ma tetőzik a meleg, akár 32 fok is lehet Debrecenben és a környéken, a meteorológusok jelzése szerint pedig holnaptól megérkezik a várva várt csapadék, és ennek következtében lehűl az idő, csütörtökön 25, pénteken, szombaton már 21 fokig is lehűlhet a levegő, éjszaka pedig nem lesz több 15 Celsius foknál.
0: A hírek után
2: indul!
6: Are you ready?
2: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

Az egykor az ausztrál szappanoperában a szomszédokban feltűnt Natalie Imbruglia a világ minden táján hírnevet szerzett, de különösen az Egyesült Királyságban kedvelték, ahol a most hallott Torn című dala több mint 1 millió példányban kelt el. A háromszoros Grammy jelölt énekesnő szerepet kapott Mr. Bill filmében, a Johnny Englishben is, 10 évvel a film készítése után pedig megkapta az angol állampolgárságot is. A most következő Depeche Mode nevének ötletét állítólag egy francia divatmagazin címlapja adta, amelyen ez a kifejezés volt olvasható. A Depeche Mode már kezdetben is stílusteremtő zenét játszott, melyet a kritika némi gunnyal szintipopnak keresztelt, ennek alapjait pedig valóban az elektronikus zongorán való klimpírozás képezte, némi dob és gitár alappal, és nagyon jelentős szerepet játszott benne az éneksáv. Egyik legismertebb daluk az Enjoy the Silence is rendszeresen szerepel az évtized, illetve minden idők legjobb popslágereinek listáin.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 33.

Fáj még, ha néha felhívsz. Éneket a Bestiák, a 90-es évek lánycsapata, akiknek összesen 3 nagy lemeze jelent meg, amelyből az első 2 szinte rögtön aranylemez lett. A Kozsó által patronált lánycsapatról több száz újság, cikk és tévéműsor jelent meg, akik 1997 és 2002 között gyártották a hazai slágereket, ahogy most következő szintén magyar kedvencünk az Edda, akiknek egyik legismertebb dala érkezik itt az Eurotop 40-ben, az Érzés, amely a közhiedelemmel ellentétben nem egy szerelmes dal, hanem Istenhez szól.

0: Ismét megrendezik a Térei könyvünnepet Debrecenben. Kevesebben hajóztak, a kompok népszerűbbek voltak idén-nyáron a Balatonon. Ma tetőzik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hetedik alkalommal rendezik meg a Térei könyvünnepet Debrecenben. A szeptemberi programsorozat középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent az életmű egyik legfontosabb kötetének tartott Ultra című verses kötete áll. A műről minikonferenciát is rendeznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással idézik fel a kötetet. A rendezvényen emellett több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek. Köszöntik a 80 éves Csé Nagy Ibolya irodalomtörténészt, megemlékeznek Tóth Endre és Tóth Éva költőkről, valamint verskoncerten idézik fel Kinde Anna Mária alakját. Bemutatkozik a friss Térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. A könyvünnepre szeptember 14-e és 18-a között a Mélius Juhász Péter könyvtárban, a Déri Múzeumban, a Térei könyvsarokban és a Térei szülőházban a Kétmalom utca 17 szám alatt várják a látogatókat. A gyufagyújtástól a gyógyszerfejlesztésig vizsgálják a kémiai reakciókat. Több mint 60 kutató érkezett a világ különböző országaiból a Debreceni Egyetem nemzetközi konferenciájára. A szakemberek azt kutatják, hogy egy-egy kémiai folyamat pontosan milyen lépésekből áll, milyen gyorsan megy végbe, és közben milyen anyagok keletkeznek. Ez nem csak a kémia megértése miatt fontos, az eredmények segíthetik új gyógyszerek, hatékonyabb katalizátorok és környezetbarátabb technológiák fejlesztését is. A konferencia ma zárul a Debreceni Egyetemen, közölte rádiónkkal az Unideb. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.

Stanley Kirk művész nevén MC Hammer Dallas volt itt a Best FM-en, aki zenei karrierje mellett színészként, koreográfusként is tevékenykedett. Legnagyobb sikerei a 80-as évek végén és a 90-es évek elején születtek, melyek közül az egyik legnagyobb sláger az imént hallott You Can't Touch This volt, ennek köszönhetően pedig világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. A most következő ABBA tagjai már a zenekar megalakulás előtt is profi zenészek voltak. A közös munka eredménye az egyre jellegzetesebb hangzásvilágú, szerethető, jól eladható zene lett. Itt az Eurotop 40-ben most a Chiquitita című dalokat idézzük fel, amelynek spanyol változata is nagy népszerűséget hozott a csapatnak, és amelyet már is meghallgatunk itt a Best FM-en.

0: a te rádiót. Ez a Best FM.
1: Eurotop 40. A 21.

A 90-es években népszerű előadóktól eltérően az Emberek nevű zenekar az akusztikus zenére fektette a hangsúlyt. Talán ennek is köszönhető, hogy 1996-ban a 100 út című albumuk aranylemez lett, amelynek sikerét az imént hallott Mama című dal, vagy például a 100 út című szerzemény alapozta meg. Szintén a 90-es évek szülöttje volt az Irigy Hónai Miri csapata, amely egy mátyásföldi szilveszteri bulin alakult. A banda zenei paródiái és ezek közé szervezett humoros tévéműsorai országszerte hatalmas népszerűségre tett szert. A poprock, a reggae, a techno, a rap és a mulatos zene egyaránt szerepel a repertoárjukban. A következő daluk például az egykori romantik együttes frontemberéről, Gáspár Győzőről szól, ez pedig a dal a Csávóról, ami már is forog itt a Best FM-en.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Eurotop 40.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 12.

most hallott American Pie című dal az amerikai énekes Don McLean szerzeménye, amely megjelenését követően egyből a lejátszási listák élére került még 1972-ben. A dalnak számos feldolgozása készült, közülük a legismertebb Madonna dance-pop stílusú feldolgozása 2000-ből, amely változat a Második legjobb dolog című film filmzenéjeként készült. 1992-ben dobták piacra a Snap legdenzesebb Rhythm is a Dancer című dalát, amelynek dübörgő ritmusaira milliók táncoltak szerte a világ klubjaiban. A dal ritmusát olyanjól eltalálták, hogy Európa diszkóiban a legtöbbet kért és játszott zeneszám volt. Az album 5 országban arany és 2 országban platina minősítést kapott az eladott példányszámok után, és hogy miért is volt olyan sikeres, azt már is hallhatjuk, hiszen érkezik a Snap és a Rhythm is a Dancer itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

megszólaltunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on. Eurotop 40. A hatodik.

Egy szerelmes kedvenc a kikötők, Szekeres Adriántól és Gáspár Lacitól az elmúlt percekben itt az Eurotop 40-ben, amely dal hónapokon át szerepelt a rádió kijátszási listáján, előkelő helyen. A dalt pedig a rádióhallgatók szavazatai alapján a 2006-os év dalának választották. És ha már a szerelemnél járunk, nagyon sok ex-menyasszony álmodozott a katonának bevonult párjáról, akik azóta már feleségek lettek, az Ergo Ballaga Katona című dalára a 80-as évek közepén. Ezt az érzést pedig még most is fel tudja bennük ébreszteni a Csiki Dám stílus szülőatya, vagyis az Ergo együttes énekese, tőlük érkezik a Ballaga Katona itt a Best FM-en.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
3: Charlie Puth.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
5: 10. ezen a héten
6: Olivia Dean újdonsága.
5: 9. lett
6: egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
5: 8. lett
6: a nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól, a Talk to You.
5: 7. ezen a héten
6: a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
5: 6.
6: a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move into the Sun.
5: 5.
6: Bibi Rexha, Ez a New Religion.
5: A 4. helyen
6: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
5: 3. ezen a héten
6: egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware.
5: 2. lett
6: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missing Noital.
1: 40. Lista vezetője.
4: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
1: Az első.
6: Shakira és a

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40. Boldog
2: névnapot, boldog névnapot. Köszöntjük Ádám nevű hallgatóinkat. Az Ádám bibliai férfi név, az első emberpár férfi tagjának neve. A név valószínűleg a suméra vezethető vissza, és héber eredetű, jelentése atyám. A héber és az arab nyelvekben az Ádám szó egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. Idegen nyelvű változatai Adán, Adam és Adamo. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ádám bibliai alak, Clark Ádám mérnök, Mányoki Ádám festőművész, Ádám Opel német mérnök, az Opel autógyár alapítója, Steinmetz Ádám vízilabdázó, Török Ádám zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Ádám, aki most a rádiót hallgatja.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal.